0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ma este egy nagyon speciális guest mixben Martin Garrix, éjféltől a rádió egyen hallható, most pedig a Penny Candy Disco folytatja, ez a High Hopes a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sok minden újdonság lesz idén a világbajnokságon is, többek között lesz halftime show nagyon menő előadókkal. Viszont, ha már menő előadók az Egyesült Államokban, akkor az egyik legmenőbb a fogyadásban Taylor Swift és a legújabb

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig jövő héten vadul játék a nagy kapura rugás, aminek a fő díja egy belépő a foci VB június 26-ai meccsére. Bostonba repülőjeggyel, szállással. Az igen. Na hát egyébként ez a dal is hasonló jelzőt kap tőlem. Az igen. Joel Corey Galantis Stay With Longer itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy DJ Mesker Viki a fogyadásban, aki idén is nagyon menő dalokkal állt elő. Ezt a rádió egy születésnapi fesztiválon is meghallgathattuk. Most épp Nagy Bogival és Miss Mooddal jön DJ Mesker Viki, ez az Éden. Itt a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

Kérem, egy kellemes éjszakát mindenkinek! Remélem, jól telik az este. Ma pedig ugye BL döntő a fővárosban. Hát egyfelől óriási élmény, másfelől közlekedésben. Lesz egy nagyon pici fennakadás, de hát azért ezt simán be tudjuk vállalni egy ekkora eseményért. Hihetetlen menő, hogy nálunk rendezik. Na, foci rajongó, a következő.

0: Nem lepne meg egyébként, ha feltűnne ő is a meccsen. Ezt így halka jegyzem meg. Az igazi ma is leget pár percen belül érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei órát indítottam újabb nagy kedvencekkel, nem sokára diszkós itt is jön, Burajival, Király Viktorral, belül én szerintem szenzációs tőlük, előtte viszont Lady Gaga érkezik, ez a The Dead Dance, a telefon, Viber és SMS számon pedig

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Múlt héten az egyik legnagyobb élmény nekem Sam Feld mixe okozta. Azért mondom az egyiket, mert több is volt. Ez pedig az igazi mai slágertől lesz. Sam Feld, Rosalinnel ez a Hard Like Mine.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki buliból tart hazafele? 3-4-4-kor. Ha egy hambi úgy gondolnák, hogy csalás, mondom, hogy miért nem az, ezen a héten tegnap előtt volt konkrétan a hamburger világnapja. Szóval, hát ez egy picit talán legitimizálja, hogyha csalunk is. Az igazi mai slágerek között pedig Ray a folytatásban. Ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is, viszont mindjárt 4 szóval jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsik. Náluk pedig jövő héten is játék. Mit játék? Hát a fődíj VB belépő. Ho-ho-ho! Excellent, a Misha Miller Don't Leave a kezdésben. Alig pár perc és ezzel folytatom a Rádió 1-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citaro K járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mérten tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert picivel 4 után elom mindenkinek kellemes éjszakát, jó munkát, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvenceket hozok ebben az órában is, köztük lesz Legán Lili és két tújdonsága, de készülő Bibi Rexával, most pedig a nyár egyik legnagyobb slágerével. Ezt már így május 30-án szerintem nyugodt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban a Rádió 1 DJ-je Regán Lili, aki újra előállt egy szenzációs dallal, az igazi mai slágerek között a legújabb a Heal Me, ezt írítom már is Regán Lilitől, itt a Rádió 1-en.
2: Sziasztok, Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió 1.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadiú játéka jön, aminek a fődíja egy igazi, eredeti VB élmény, belépővel a világbajnokságra, Bostonban, repülőjeggyel és szállással, kettő fő részére, hát igen, mindemellé pedig a napi díjak is nagyon erősek, 65 szolós mini LED televízió, amit el lehet vinni. Hát ez tényleg rendben van. Na az igazi mai slágerek között pedig a fogyarás is, a Faithless dallal most Bibi Rexa jön egy vadi új verzióban, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, május 30-án a Jankák és a Zsanettek, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig Ray Daltonnal indítom az órát, a legújabb től a Blood Running, ez jön már is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, aki élvezi a meleget, élvezni fogja hétvége időjárását. 26 fok ma, 27 fok holnap, szép napos idő itt ott felővel, de alapvetően rendben lesz, ahogy a fogyarás is. Merting Eriks, Jack Sold You So, a hírek után Merting Eriks exkluzív mixe pedig ma este a World Is Mine Radio Show-ban, évfél után a Guest Mixben, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citaro K járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mindenki készüljön a jövő hétre. Balázséknál ugyanis jön a nagy kapurarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság egyik bosztoni meccsére, egészen pontosan június 26-ára repülőjegyel, szállással. Fú, de nagyban vagyunk! A napi nyeremények között pedig 65 szolós LED TV. Menő! Ez pedig a folytatás most, Minellivel, a Rámpámpám, amit hívítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ezt pedig még hagytam egy sírennek elmondani. Most viszont David Guetta-i a terep, Emery-vel, Corey Ray-el, a Baby Don't Hurt Me-t indítom. Szép reggelt.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Egy nagy kedvenccel készültem most. Nem sokára negyed hét lesz. Taylor Swift a folytatásban, aki egyébként az első olyan előadó, aki megnyerte a Grammy-n az év albumának kerül elismerést 4-szer. És mindemellé a Time magazin az év emberének választotta, ez egyébként 2023-ban történt. Most 2026-ban, ez pedig az aktuális igazi mai sláger tőle. Taylor Swift és az Up Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 8-tól jönnek Balázsék, de most abból a szempontból fontosabb a jövő hét hétfő, hogy akkor is jönnek, hogy indul az új játékuk, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokságra Bostonba. A dátum június 26, és hát Boston nem itt van, hát pont ezért repülőjegy, szállás is intézve a belépő mellé. Ez lesz a fődíj jövő héten, de azért a napi díjakért is megéri lehajolni szerintem. 65 szolos LCD TV. Na ezzel készülnek Balázsék jövő héten. Én pedig a Sáhusszal most, ez a Love Tonight az igazi mai slágerek között.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a legnagyobb kedvencek egymás után. Most például a Fastboyt hozom, akik tegnap előtt posztoltak egy vadi új demót, és várják is a reakciókat a követőktől, hogy mennyire tetszik. Szerintem egyébként szuper lett, a Fastboy oldalán meg lehet hallgatni, és lehet róla véleményt mondani. Ami viszont már bizonyított, amiről tudjuk a véleményt, az ez az igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis órát zártunk szerintem, és jó kis órát indítunk mindjárt. A következő 60 percet is megtöltöttem az igazi mai slágerekkel, köztük lesz High Patton, Katy Perry, vagy éppen Kétó is, a kezdésben pedig Taylor Swiftet hozom majd. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, hatalmas kedvenc. Mindjárt ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 7 óra után, szép reggelt, jó hétvégét! Korán van, de legalább igazi vagány nyári hétvégénk lesz, úgyhogy ez még hivatalosan tavasz, de hétfőtől nyár. Vagány belegondolni, hogy az már június. Na, most viszont egy szenzációs dal, egy igazi mai sláger Hypatontól, Norma G. Martinnal az Out of My Head, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Exenzenélt, aki múlt héten fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ma pedig a Top 50-ben 10 óra után ő és az összes világsztárunk, mellette ugye Sam Feld, a Swiss Disco és Siri is megszólal, mert hogy mindannyiukkal készítettük interjút, a Top 50-ben pedig ezt lehet ma hallani 10 órától. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül változatosan. Most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, jövő héten pedig újra itt lesznek, és jön a nagy kapurarúgás játék Balázsékkal, naponta egy 65-szoros LCD TV-ért és a fődíjért, egy páros belépőért a világbajnokságra. Ez pedig az első nagy kedvenc a hírek után, Lady Gaga Abrakadabra már bekészítettem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger meg, és egy nagyon menő dolgot találtam. Hős képzés plusz program várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálatnál. A nyári szünet idején ugyanis minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, vagy egyszerűen csak szeretnének erről tanulni. Szerintem nagyon menő, nagyjából 2-3 órás egy-egy ilyen képzés. A radio1.hu-n vannak extra infók és részletek. Én pedig Martin Gerixet hozom már is, aki ma este éjféltől a Rádió 1 Guest Mixben zenére speciálisan csak nekünk készített mixel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
2: Kele János futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel! Ciao.
3: Sziasztok, jó reggel!
4: Hello, szia!
2: Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog.
3: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is ugye egy nap, egy este, vagy egy nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legnívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
2: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastrukturálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
3: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája egy döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók, ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőnél azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion, nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás Aréna 67 ezeres, és ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
2: Mondjuk ha azt nézzük, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, úgy hoztuk be őket, hogy nullás M3-as Hősök tere András út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
4: És lezárva végig.
2: Tehát végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
3: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
2: Hogy milyen kapacitás van. Ha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
3: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki, és akkor nem beszélnem arra,
2: hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
3: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát akkor erre jön rá minden más, hogy akkor kihívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésből azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő
4: mindent mi állunk?
3: Így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
2: Na de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
3: Abszolút, abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen ma jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és így tovább, és így tovább.
2: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Salzberg KB.
4: Hát ez nincs oda költés,
2: nem csak így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abban a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, függetlenül attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
3: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodajárakat, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosan nyomja fel azt, hogy most
2: ó, hát itt vagy találtunk 50 ezeres szobát 500 ezerért, meg 750 ezer, ugye már ódákat zeng mindenki, 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezeres szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy éjszakára.
4: Az ez elég komoly szorzó.
2: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, fél millió.
4: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dőlt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk a megrendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli.
3: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentációt, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre. De pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadóképesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas. Ha meg azt mondom, hogy BL döntés 70 ezer néző, vagy nagyságrendre 70 ezer néző befogadása, akkor az egy jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és azzal, hogy megépítettük a Puskás Arénát, és ekkor elépítettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
2: De valószínűleg akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem gondoltad, hogy így kérdezés hallgató, ugye? Tehát, hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben, tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért ebben a formában tekintjük, ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye, hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
3: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélés kapcsán, most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért itt merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságúi munka is volt emögött.
2: A svájciak nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál volt.
3: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem úgy teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak, hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát ugye magában hordozza.
2: Persze. De ez nem volt az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arcú ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
3: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán volt a problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett utána nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet, vagy rendfenntartó szervezet abból indul, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0 az Inter ellen, akkor sem...
2: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
4: Hát sokan még otthon maradtak, ugye azok szórakoztak.
2: Megnyugtatott, hogy nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
3: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
4: Szóval reménykedjünk.
2: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy fel tudja gyújtani Párizs. Annyira a csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
3: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
2: igen, ott
3: meg
2: azért
3: ez így előfordul.
2: De az Arzenálok, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagyrészt a drukkolók. Tehát, hogy vagy véresszályok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
3: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futballhuliganizmusra. Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye 2000-es EB-n volt, amikor Charleroit egy németekkel mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzés után jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak, hogy mérkőzési egyhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arzenál táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
4: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói zónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
3: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arzenál szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különféle
4: vendéglátóhelyeken,
3: beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagyok benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
2: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben talán, ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Hát nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
3: A győzelem mámora.
2: Iszonyatosan durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk. Igen, jól elcaparált részeken vannak. A PSG ugye kivett egy komplet szállodát, ami ráadásul a katariak itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már egy tulajdonosi szintén.
3: Egy zsebükből a másikba tették a pénzt.
4: Így van, és nem keveset.
2: Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arzenál értékét, mi mennyiségi lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
3: Biztos lehet, én most emlékszem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abba szoktam inkább kiindulni, mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arzenál meg ilyen 300 körül van, ez azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek kettőt, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára bérkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arzenál, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arzenál meg iszonyatosan nehéz megverni.
4: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy, mit egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
2: tehát aki színésze. Nem a pályán van, hanem...
4: Igen, aki nem a pályán van, hanem mit, hogy a teniszmeccsen mindig
2: tehát Wimbledon volt ő Hugh Grant, vagy van. Beckham, vagy nagy a Brad Pitt.
3: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erre bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShow Speed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végigugatta valamelyik talán Deák teret, vagy
2: igen,
3: nem tudom.
2: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek az emberek, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
3: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott egy komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani, nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, meg nagykövetek az UEFA-nál, hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak, egyrészt a...
2: Hát a jó öreg Joan, hát persze tudom, az öreg Joan nem hihet.
3: Egy jó buliból szóval nem maradt ki.
2: Igen.
3: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ával, szerintem.
2: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó, egy Viktor Péter csúcs találkozó, bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivárogtatás, hogy ki lesz kint?
3: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, ilyen díszvacsora, ami ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportértfelelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, NRU, stb. Biztos ott lesz Őlősi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
4: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
2: Nem, hát itt még vannak szponzorjegyek.
4: Nem adtad oda magad.
3: Ez az MLS jegy, de viszont...
2: Ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
4: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoklás nélkül. Ki nyer?
3: Paris
2: Saint-Germain. 50 000 van rajta, hogy gyere a PSG. Ez az. Jól mondod, János. Te vagy a mi emberünk.
4: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
2: Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Jó munkát. Ciao.
1: Nyugalom, emberek. Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott. De nyugalom. Baller azonnal visszatér.

0: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
1: Így gyomorra nem lehet.
2: Mi lehet ez?
0: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
2: A káposztaleves fogyókúra az később jött
1: nem,
2: be,
1: emlékeztem? Ebben a metamfetamin volt a fogyókúra.
0: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
1: igen,
0: volt.
1: Mindenki szeletelt egész nap.
0: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
2: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
0: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
1: Persze. Jó járom.
0: Ez most az új TikTok őrület.
2: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
0: Hát aztán
2: hogy ő ment. Hogy de jó.
1: Feri reggel estére tud fogyni.
2: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
1: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
0: Igen.
2: Olyan, hogy nem érzed, hogy
1: emlékszel rá.
2: Nem emlékszel.
1: Ez ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
2: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
0: Egy üveg bort kell meginni, tojást kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos széklepet. Alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
2: A bort nem értem benne egyet.
0: Tele van kalóriával.
2: Ha persze. Várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
0: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből nyer energiát.
2: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
1: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
2: kezdve minden igen. Szép.
0: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
2: Hova esett?
0: Azt nem tudom, hova esett.
1: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
0: És, ja, és utána visszaesel. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
2: De nem, azt írja, hogy ma másnap
0: igen?
2: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
0: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
1: Jó, kiszállítottad magad.
0: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
2: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
0: Ez így van.
2: Tehát este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
0: Mert a fiától éhes leszel. Egyébként tényleg.
1: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
2: Na, az és ő másnap hogy... fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
1: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk...
0: Majdnem pálinka, egy steak, két tojás, az kemény. Az kemény.
1: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9 kötője 13, és ez volt, hogy veled grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyei a fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
0: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
2: Igen, teljesen.
0: Nem?
2: Teljesen.
0: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy, hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem? Ma már azért
2: tojás,
0: tudományosan alapon működik.
2: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
1: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
0: Igen, akkor megvan.
2: Ilyen alul fölül.
1: Igen.
0: Igen, az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával. energiával azért, nem?
1: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
0: A vörösbor nincsen?
1: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
2: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
1: Én egyetemista hát korokban azért... a kocintós esküdtem, amit hogyha felütöttem és mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
0: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
2: Igen, arra küldöd, az eltelít.
0: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
1: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
0: Iszonyat.
1: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzdetested.
0: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
1: Azt mondta, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
0: Ozempiknek mondják?
1: Igen. Igen, olyan leszett tőlem, hogy győzik-e.
0: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki igen. nyom, be kell igen, szúrni.
2: De most már abból is van modernebb.
1: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
0: ja, persze, kellett inni az aluljáróban a Mundzsáró.
1: Igen.
0: Adjam a két Mundzsáró, adom a Mundzsáró.
2: Mennyibe van 7000-ben a Mundzsáró?
0: Mennyi a Mundzsáró?
1: Mutasd a Mundzsáró.
0: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemítégedből lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
1: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáróval.
0: Mi az, hogy Mundzsáró?
2: Hogy ír?
1: Mójaro.
0: Mójaro?
1: Mójaro.
0: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mundzsáro. Igen, szemítégetőről 8000 a Blah, 3000 a Mundzsáro. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáro.
1: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
0: Mundzsáro. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáro? Mit csinál?
1: Valahogy ugyan két különböző hatóanyagban benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Na ide, és mindjárt megnézem.
2: Gip van az egyikben, GLP-1, a másikban meg GIP.
0: Honnan az Istenből tudod ezeket?
1: Figyelj, ha orvosszanál
0: te... Jó, őszintén, ha most levennék a kocsitba a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
1: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
0: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
1: Meg egy csomó powerbank.
0: Igen,
1: szóval hogy mennyire van szükség, mennyi szeretnél
0: a dobni? A Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsáró. Tehát a 70-es években steak, tojás és izé egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
1: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is én árulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
0: És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mundzsáró.
1: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
2: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
1: A Mundzsáró már nem. Mert ott valami, az már azt a kifejezetten kövérek.
2: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
0: Az óriásit ment, így van.
2: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy ez mit hoz magad.
0: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
2: Nem tudom, hogy megéri.
1: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
0: Előre beadod magadnak, előre. Mint a vitamin.
1: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
2: Tükörben most is meg tudom nézni.
1: Ugyan olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
0: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
3: Csúszd a parát.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
3: Be. Igen.
0: Hova?
3: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parát.
3: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
3: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
2: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
3: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
2: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
2: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: A Juli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez figyelj, van olyan.
0: Na?
4: van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
0: Ne! Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
0: Helikopter
4: nem.
0: Rám.
4: Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
0: Na, ez igen. Viszont tetszik. Mert és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
3: Azt mondja, nem, az légzés.
0: Majd kijönnek a kis csótányok, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
3: Anya! Sőt, anya, rád néz, és igen. Téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
0: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallunk. Nem. A szülőt a félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
0: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
3: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőröshegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnam nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen.
2: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Még a szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: 1-je figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-én, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
2: Májusi Jónás aranyat ér.
3: Így van.
2: Ezt szeretném ki megjegyezni.
3: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt ír le.
2: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
4: Az pláne ír le. Duplán jöhet.
3: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
2: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
3: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
2: Egy teljes sort megettél.
3: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, a dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? A teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vett észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vett észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
2: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtegyed minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves.
4: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
2: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció, hanem hogy...
3: Az a generáció nem azt tanította.
2: Nem, nem.
3: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
2: egy rendszeres
3: nem?
2: Megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
4: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
2: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
3: Ez most megütött.
2: Ez megütött? Nem?
3: Nagyon durva.
2: Ugye?
3: Hú, van, megkönnyeztem.
4: Jó, anyád jött, hogy mit csináltál?
3: Inkább anyád.
2: Igen, anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött? Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát bocsánat, még épp
4: eszem. Vagyok.
2: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
3: Ez kemény.
2: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
3: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
2: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. A Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét, tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így.
3: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
2: Igen.
3: Valójában érted?
2: Igen.
3: Az okozója és a megoldója.
2: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarodsz, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
3: Igen, és de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetköznöd, meggyógyítanod.
2: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, mindent, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
4: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
2: Igen, ugye, és megtámadják
3: az életet. Csak tanuljál. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
2: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordul, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesznek hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
3: Vérbosszú!
4: Nem baj, majd te
3: sem hívod meg! Levadászunk!
2: És
3: akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent, de hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka, de érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félett, hogy hazajössz és agyonvernek.
4: Hogy mennyire részek, hogy annyira...
3: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, vagy téged az is. Milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
2: Nem így van. Ebben most mind a kettőnek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
3: Éreztem ezt, ahogy ezt elmondtam.
2: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta.
4: Végre
2: amikor
4: csend van.
2: Amikor így csend van, és így és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
3: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
2: én szült, ahogy te is szoktál félet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
3: Meg kell.
2: Hát valami jó,
4: mi miatt azért... van ez a szorongás?
2: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
4: mondjuk
2: is úgy
4: ez elég erős álom.
2: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert mindenért te
4: vagy
2: hibás.
4: És az meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
2: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész
3: hát
2: arra...
3: ez mindennek a, igen. A ventilálás, a levezetése, belálmodása, persze, nagyon
2: durva. Minden a te hibád, hát hogyha ha köztük van konfliktus, az is a te hibád, ha... Na, de szóval igen,
4: szép
2: de jókat írtak.
4: Voltak.
2: Jókat írtak a hallgatók, majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
3: De valahol ezeket, nagyon szereted ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
2: Te jó ég, igen.
3: Nagyon kemény.
2: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát, megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted, 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
4: 4 évesen. Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
2: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
3: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történetek.
2: Jó, felhúzta magát.
3: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a vihar.
4: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
3: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondta, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is fejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
2: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
3: Ez mennyire
2: hogy,
3: durva.
2: Hogy lekölted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szaladt helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
3: Igen. Nekem a nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobaajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó, még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
2: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szeretem a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod, de hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
3: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, mindent megtettek.
2: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
4: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
2: Dehogy nem, hát rengetegen. Most már ez a hatalmas divat szerintem, nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
4: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
3: Nem is kell, nem is kell. Igen, sokan még mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de meg kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell ki lehet lépni. Sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
2: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyikőtök hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
4: nem
2: az,
4: fog
2: az,
4: működni.
2: Mit tudsz csinálni vele?
3: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
2: Kiébbi lesz, amikor fütyülnek.
3: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
4: drekken
3: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
2: Igen, ez nagyon durva, hogy...
3: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
4: És a kis
3: de
4: világ,
3: ne legyen morzsa az
4: asztalon. És a kis világodban ez a rend.
3: Igen.
4: Vagy ez a megoldás.
3: Ez a kapaszkodás.
4: Ez a nyuga, igen.
3: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
2: Figyelj, nekem azt is csinálta a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt mégis nyomozni, akkor ez nem
3: így. Az öreged kőkemény.
2: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottam, én volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta,
4: és az szívhatott téged.
2: És az azt jelenti, hogy random, hogy meghalsz, és tudod, rögtön mész kezelőből nézed, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érzel.
3: Persze, ez felnőtt korban jön lett, meg.
2: Igen.
3: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
2: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
3: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy, olyan szinten fed, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működ, és 35 évesen egyszer csak rágyjön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
4: ez
3: nem
4: már
3: is tudsz,
4: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
3: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
4: És addig mi történik? Addig fedd az agy?
2: Amint szerintem nagyon fontos,
3: igen,
2: a gyerekként...
3: Sokszor.
2: gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
4: Hát amíg gyerek nagyon, vagy addig, vagy boldog,
2: igen, majd
4: megtudod. Hogy
2: idős leszel, igen. Majd hogy idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert ezt most nem értheted, és a többi, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És aztán az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én vagy. Tehát érted, hogy, szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás a filmből, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most érted, nem legjobbnak, de hogy így.
4: Tehát,
2: hogy,
4: hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
2: Igen, igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára, igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
3: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülői értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
4: Időben kell születni, ugye?
2: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
3: Szerintem az menő.
4: Sajnos nem érdeklődik az esemény.
3: Csokom talán, mit csinálsz, egy szülői értekezletről.
2: Rendszeresen.
3: 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
2: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos, ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
4: nem
2: rossz
4: lesz. Nagyon szar lesz, de utána viszont de
2: utána,
4: nagyon felszabadító.
2: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak, tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
3: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
2: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
4: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Ott van, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
2: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 évesen. Igen.
3: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
4: Elmélyített hangom, mi?
3: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértes vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ugye ez nem minden szülőnél érkezik meg, neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
4: El nem kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
3: így
4: első.
3: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, nagy harc.
2: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
3: Nem, persze. Tehát egész 30 éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
2: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csak, ami a gyereknek mondjuk nem volt.
3: Tudod, miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
2: Igen, igen.
3: Ez az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
4: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta, ez mindegy.
3: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy kaptad, nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlenül mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
2: És a legdurább az egészben, amikor mondtam, na, a lányomnak mondom, na figyelj, csak egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
3: De jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
2: Igen. És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
3: Igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, azt meg hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, ami nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsóf.
1: És akkor egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: Hallottatok a doping olimpiáról, gyerekek?
1: Zseniális.
0: Zseniális a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a doping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a doping olimpián, engedélyezett a doping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megméretetés során, mert ott rendezték meg.
1: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs doping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a Igen. dolog, de legalább Igen. tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy Igen. nincs kamuzás.
0: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, hogy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, ő azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolj, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent, nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lép-e, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok, hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
1: Vagy támogatta. Ebből lehet majd pénzt csinálni?
0: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
1: Na, de hogy dopinggal csinálod, tehát ki ez a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
0: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
1: Mi a gázsi? $1 millió
0: kapsz akkor, ha te megdöntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
2: Jó, az én kedvenc doping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Tehát legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszik 10 Snickers, aztán zsa.
0: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom.
1: Aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja, én is azt mondom.
2: És simán betolnék. De mit kell betolni?
0: Hát bármilyen kokszot. Snickers. Bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyorsúszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
2: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
0: Kokszom neki!
2: Figyelj, most ne arra ugye meg, most is nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem hogy a cucc mennyire jó.
1: Ennyi, ez nem? Az, ha jó
2: olyat
1: cucc,
2: adjanak, amit a megvadulok.
1: Volt, aki döntött csúcsot?
0: Nagyon kevesen, azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorszúsásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorsúszás javult.
2: A gyorsúszás
0: javult meg 20-88-ra, 20-81-re.
1: Tehát, valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportáguknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem ereckírozzák.
0: De azért ebben van genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. A Usain Bolt lefutotta a 100-at 9-66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdenek
1: most
0: téged kokszolni.
1: Igen, igen.
0: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
1: nem
0: kire,
1: megy 20 alá.
0: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja Usain Bolt 958-át megdönteni,
2: hát,
0: mert a technikája sincs meg.
2: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, na ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefuss az Usain Boltot. Nem? Hát az
0: hát, az igen. Tehát ha Zsülbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 955-öt megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasba rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzással álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sport történelemet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra-jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
1: Nem, hát tehát, mondom, hogy... a profik ide nem mennek el. Tehát akinek ez az élet célja, és ezek után, ha ezen elindulsz, akkor nem indulsz más versenyen.
0: Ja, vége, hát ott vége van.
1: Hát ott fölrög a doping ellenőrző, hogy most láttam magát Las Vegasban. Mi az Isten takar itt?
0: Azt gondolom, hogy egykori olimpikonok vagy úszók elindulnak, de jelenleg aktívan sportoló nem fogja beküldeni, ha csak nincs valami rajtpénz, amiért ő odaáll, és azt mondja, én tisztán csináltam végig, teszteljetek le, van ezért 100 000 dollári rajtpénz, hogy induljanak el nevek, de én vállalom, hogy tisztán indultam, ezt el tudom képzelni, hogy szarrákok szólva oda megy, úgyhogy őt aztán két hónap múlva bármikor ellenőrizhetik, erre azért viszonylag kicsi az esély, nem, nyilván nem erről.
1: Egyébként erről szól. Sportolónál szerintetek hány százalékot lehet tolni? Ilyennel. Tehát vagy egy tényleg ilyen sportoló vagy, dopping nélkül eljut.
2: Hát hívjunk fel valakit.
0: Már itt is van a vonalban.
1: De jó vagy!
0: Hát látod! Hát látod!
2: Ritkán szólok, de akkor
1: az ügyén.
0: Domonka Zsolt mesteredző, testépítő, itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Hello, sziasztok. Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sporták függő is, de körülbelül egy jó cucc, az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
2: És pontosan miket használsz?
3: A kérdés az, hogy a Zsült akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
1: szó. Ez lett volna a második kérdésünk, hogy Zsültből tudunk-e valamit csinálni.
0: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyorsúszásba kis delfi ruhában nagyon csapkod.
2: Képzeld, de nagyon nehezetről kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
0: Igen, én azt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencébe.
2: Mit van? Mondjad.
0: Igen, mi a cucc? Van valamit.
3: Igen, tehát az a lényeg itt szerintem, hogy amit nagyon sokan félreértenek az átlagos sportoló, vagy az átlag emberek köréből, hogy azért nagy csodákat úgy nem tud tenni, hogyha valakinek van egy maximális teljesítménye. Itt pont a visszaerre fordítanám, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a különböző dopingszerek használatával csupán lehet versenyeket nyerni bármilyen sportákban is. Tehát ez önmagában nem elég, hogyha nem teszek mellette semmit.
0: Nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán igen, az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában igen, úszott. Ugye azt mondták, hogy itt igen, világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
3: Igen, hát ebből is látszik azért szerint, hogy a maga a csúcs teljesítményeknek a korláta azért végcsek.
0: Jó, de hát azért az élsport sem igen, mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem? Aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért... Tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
3: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, független attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik vagy sem, biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer.
0: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ilyen szarokkal.
2: Béta blokkolót már nagyon régóta
1: szed. Szúrjon, vagy ne szúrjon.
0: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
2: Hatalmas csöcsöket szeretem.
0: Jó, hagyjuk a rizsát, ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani.
1: Meg, kell,
0: nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Aha. Mit ajánlasz? Aha. Van valami?
3: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
0: no,
3: a dologba.
0: No, pici növi, pici tesztó. Most mivel csak
3: megpusztolunk. Pusztolunk a délután 6-kor, igen.
0: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, ne valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
3: Na Akkor én már nem nagyon van forgalomban.
0: Tudom, hát nem divat, szarok, persze, tudom. Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök.
3: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
0: Amerikában
3: ezt
0: csinálják.
3: Akkor mondanám, ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
0: Ugye itt miről van szó? Orvosi, igen, orvosi labor eredmények mellett, orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi olyat nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnöveszted.
2: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
0: Viszont az ösztrogénje nagyon durva.
2: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam. Hogy...
0: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
2: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
1: Én tök jól vagyok, köszönöm.
2: Feri, hány pamatelt vegyem be? Hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
0: Hagyjuk a csirkepus meg a rizst. Mi van, ami keményebbet akarunk?
2: Így van, így van.
0: Csak ez hogy vagy? Fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
3: Így van. Az a baj az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezeli, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a tesztoszteron szintje.
0: Persze, ez nem ott kell elkezdeni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban nem. Gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
3: Ez szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
0: Zsolt, nagyon köszi! Érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután 4-kor.
1: Tudod, keleti baloldal.
0: Jó? Hátul a parkolomba. Nyisd a csomagtartót.
2: Nekem is hozzá valami finomságot.
0: Köszi, Zsolt. Ciao.
3: Köszönöm, sziasztok, legjobbakat.
0: Ciao, ciao. Domonka Zsolt mesteredző. Köszönjük szépen.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

témákat. Ezeket a beszélgetéseket mutatjuk be a mai műsorban, mint egy negyed óra múlva például a Cyrillel készített beszélgetést. Addig is számolunk vissza. 45. a héten Kygo és a One Republic. Chasing

Zene, ami Olaszországból érkezik a magyar slágerlistákra. Alex Kenji zenéjét a Rádió 1-es DJ-k kezdték el játszani, és most már akkora siker náluk is, hogy nagyon sokat szól az esti műsorainkban. Nem mai darab egyébként Alex Kenji, már a 2000-es évek óta DJ-zik.

0: ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel, és ebben az adásban sztárinterjúkkal. Mert hogy múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, Cyril, Samfeld, Swiss Disco és Accent, akikkel Kiss Márti beszélgetett picit a színfalak mögött. Cyril ráadásul már barátként fogadta Kiss Mártit az öltözőjében, az ő beszélgetésüket hallgatjuk meg most.
1: So we are here at the backstage with the one and only Cyril Reilly. I do have a déjà vu, Cyril. Do you have?
2: Szóval itt vagyunk a backstage-ben az egyetlen és utánozhatatlan Cyrillel. Van egy kis déjà vu érzésem, Cyril, neked is?
3: Absolutely. It feels exactly the same.
4: Teljesen. Pontosan ugyanolyan érzés.
1: Do you remember me?
2: Tényleg emlékszel rám? Mert én emlékszem rád.
3: Of course.
4: Persze.
3: Yeah.
1: I was the lady who asked about.
2: Tudod, én kérdeztelek a kalapodról, hogy mit tartasz benne? Egy narancslekváros szendvicset, mint Paddington? Mire te mondtad, hogy nem, csak egy nagy homlokot?
3: I did have a big forehead. It's gone now.
4: Tényleg nagy homlokom volt. De már a múlt év.
1: It's not that big, that's a normal size forehead.
2: Ez egy teljesen átlagos méretű homlok.
3: I got a hair transplant.
4: Hajbeültetésem volt.
3: Yeah. Just after I left here.
1: AI skyrocketed since last year.
2: Egy év nem hosszú idő, de a mesterséges intelligencia valósággal kilőtt a tavalyi év óta. Mi a véleményed az AI-ról most, 2026-ban, és mi volt a véleményed tavaly, amikor találkoztunk?
3: I think the AI now is insane.
4: Szerintem elképesztő, hogy hol tart most az AI. Kicsit olyan, mint amikor a Beatles elektromos hangszerekre váltott az 1970-es években. Hatalmas technológiai váltásnak érződik. Én személy szerint még nem igazán használom, kicsit játszadoztam már vele, de szerintem még hosszú út áll előtte. Remélhetőleg nem teszi tönkre a zenei part. Sokat fejlődött tavaly óta.
0: Szóval Cyril nem használja a mesterséges intelligenciát zenekészítéshez. Ez az interjú még folytatódik, de most

0: itt a Rádió 1, itt a Top 50, és folytatjuk az interjút Cyrillel, akit Kis Márti faggatott egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a fellépése után.
1: Last year you dropped a song with James Blunt.
2: Tavaly jelent meg egy közös dalot James Blunttal, idén pedig Wiz Khalifával volt egy számod. Hozzászoktál már a szuperszárokkal való közös munkához?
3: Not really, it's sort of... it's a different experience every time because they all have,
4: nem igazán. Minden alkalommal más élmény, mert mindenkinek megvan a saját személyisége. Mindig olyan csíp meg pillanat ezeknek az embereknek a közelében lenni. Megpróbálom elérni, hogy ne a bennem élő kisfiú kerekedjen felül, aki egy millió kérdést akarna nekik feltenni.
2: De úgy tűnik, hogy kedveled a romantikus brit énekeseket, mert készítettél egy hivatalos remixet Ed Sheeran Camera című dalához is, ami egyébként hatalmas láger a Rádió 1-en. Találkoztál Ed Sheerannel személyesen, vagy hogy zajlott a munka folyamat?
4: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
1: He would be on my bucket list. Yes, absolutely funny. How was the Tomorrowland Winter?
2: Milyen volt a Tomorrowland Winter?
3: Amazing, incredible. It was such a
4: csodás, hihetetlen. Fú, nagyon jó élmény volt. Egy hetet töltöttem ott, rengeteg új zenét meg egyéb dolgokat írtam, és igen, nagyszerű volt. Három fellépésem volt a hétvége alatt. Igazán jól sikerült.
1: You have time to explore Budapest after your gig?
2: Lesz időt felfedezni Budapestet a fellépés után?
4: Tulajdonképpen igen. Holnap reggel elmegyek sétálni egyet a városban. Már sétáltam egy keveset, de nem túl sokat.
2: Hát akkor érdemes lenne ellátogatnod mondjuk a Citadellához, ez Budapest egyik legnagyobb történelmi látványossága, és nemrég nyitott meg újra. Írj rám holnap, és irányba teszlek. Megmondom, hogy merre menj majd.
0: Hogy aztán lett-e Cyrill Kismárti randi, azt nem kötjük senki orrára. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, ahol a négy világsztár egyike, ő volt Cyrill. Hamarosan pedig még ebben az órában a Swish Discoval készült beszélgetést is meghallgatjuk itt a Rádió 1-en a Top 50-ben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió 1.
5: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
2: Rádió egy top 50. A 32.

Rádió 1, ez a Top 50. David Guetta új zenéjét indítom most, a DJ pedig nem hazudtolja meg magát 2026-ban sem, egymás után jelenteti meg a bomba dalait, hogy a nyár idén is róla szóljon. Ez a dal a Jennifer Lopez-rel még mássza a slágerlistákat, közben már ki is dobta az új dalát a héten, amit BB Rexával készített, a Sad Girls már streamelhető. Egyébként a 6. dal, amiben együtt dolgoztak. Save Me Tonight, most ez indult. Jennifer Lopez-zel készítette tehát, és a 34-ből lett a 28. a héten a rád.

0: a Rádió 1, itt a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján négy világsztár is fellépett, ugye? Mindannyiukkal készített a backstage-ben interjút Kiss Márti, a Cyrillel készült beszélgetést már hallottuk is. De, amint mondtam, elcsípte a brit DJ duót, a Switch Disco-t is.
1: The super famous Switch Disco from the UK. Hello guys!
2: Itt van velünk a méltán híres Switch Disco. Hello srácok!
1: Dan?
3: Yes.
1: And Nikos?
4: Hi.
1: Your mashup DJs?
2: Továbbra is szeretitek, ha mashup DJ-ként hivatkoznak rátok?
3: We do. It sets us apart from other people because we play edits that other people don't have.
5: Igen, szeretjük. Ez megkülönböztet minket másoktól, mert olyan verziókat játszunk, amik senki másnak nincsenek meg, és a szettjeink is teljesen mások. Úgyhogy igen, nem bánjuk, ha így neveznek minket.
1: I heard that your background is UK garage.
2: Úgy hallottam, hogy te, Dan, eredetileg brit garázs zenét játszottál Bakelitről régebben.
3: I did. You have done your research.
5: Igen, alaposan utánunk néztél.
1: I did my research, of course. That's my job.
2: Persze, ez a munkám. És a te háttered, Nikos, inkább house orientáltabb.
4: Yeah, more house, deep house and afro.
5: Igen, régebben inkább a house, a deep house és az afro house vonal mozgott nálam.
3: Back in the day.
1: So how can you combine these two elements? Is it easy?
2: Hogyan kombináljátok ezt a két elemet, ezt a két stílust? Könnyen megy?
4: I think our love for music is we love to play in front of crowds and.
5: Szerintem a zene iránti közös szeretetünk és a közönség előtti zenélés hozott minket össze. Így kezdtünk el együtt dolgozni és zenét írni. Valójában rengeteg hasonlóság van a UK Garage és Nikos Deep House hatásai között. Sok az átfedés. Végül is ez mind dance zene.
1: There's this constant debate.
2: Ugye van ez az örökös vita, hogyha

0: nem tudsz bakelitről játszani, akkor nem is vagy igazi DJ. Ti mit gondoltok erről?
1: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl. That's how we started.
2: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel, és nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
3: I know, I remember the heavy bags.
0: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not fun.
2: Igen, a plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
3: How can you make a unique mashup song?
0: Hogyan készítetek egyedi mashupot? Mert az emberek, amikor meghallják ezt a szót, akkor arra gondolnak, hogy ez azt jelenti, hogy két számból kevernek össze egy másikat, de azért gondolom, hogy ennél bonyolultabb a dolog.
1: Yeah, it's a lot of trial and error. We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
5: Kérdezett még sok-sok dolgot a srácoktól Kis Márti, úgyhogy az interjú folytatódik az ő daluk után. Itt a Swiss Disco és a React a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Ez a Top 50 és a Swiss Disco zenélt, akikkel folytatjuk az interjút, amit Kis Márti készített a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a színfalak mögött egy hete. Többek között az imént hallott dalról is kérdezte a srácokat.
1: Is it hard to fly all the time?
2: Nehéz

0: nincs rá időnk. Ma délután érkeztünk, és holnap reggel 5 órakor már repülünk is tovább. Szóval sajnos nem igazán fogjuk látni a várost, de remélhetőleg visszatérünk még, és akkor pótoljuk.
1: React is a huge, it's a massive hit in Radio 1. And you have a young singer,
2: React egy hatalmas láger a Rádió 1-en is. Egy nagyon fiatal énekesnővel, Ella Hendersonnal dolgoztatok, de a dal Robert Miles 90-es évekbeli slágeréből veszi az alapot. Milyen a közönség reakciója, amikor lejátszatok egy ilyen dalt? Mert azért itt generációk találkoznak.
0: Szerintem pont ez a szépsége, hogy két generációt mos össze. Ott vannak azok az emberek, akik nosztalgiát éreznek, mert ismerik az eredetit, és ott vannak a fiatalabbak, akik talán még soha nem is hallották, de a dallamot imádják. Ez a dal igazi szépsége.
2: Ki most az álom együttműködésetek?
0: Őszintén, fú, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
1: Okay guys, enjoy your staying here.
2: Srácok, érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy megosztottátok velünk a backstage-et.
3: Thank you so much, thanks for having us.
4: Thanks for having us.
5: A Swish Disco-val készített beszélgetést Kis Márti a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a backstage-ben, a következő órában pedig majd a Sam Feldzel, valamint Accenttel és Tóth Abigaillel készített beszélgetéseket is megmutatjuk itt a Top 50-ben, ahol most a 23. helyezett dallal folytatom. Ray következik, Where is my husband?

0: a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims-szel folytatjuk, mindjárt jön a The Door a 20. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1.
1: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.
6: Rádió 1. Yo, sex, this is Mike Posner.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 20.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A mai műsor különleges, több interjú is hallható a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztár fellépőivel. Sam Feld és Accent fog mesélni nekünk ebben az órában, és Kis Mártinak, aki az interjúkat készítette egy hete a buliban, a színfalak mögött. Addig is a legjobb helyezéseket hallgatjuk, mert hogy már a legjobb 20 dal közül válogatok. 18. lett a héten Joe Curry és a Galantis. Stay a little longer.
1: Hi, I'm Joe Curry and you're listening to Radio 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 a mai műsorban több interjúval is. Egy hete volt ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és a Rádió 1 DJ mellett négy világsztár is velünk ünnepelt. Cyril, a Swish Disco például, akikkel már hallhattunk ebben a műsorban beszélgetést. De ott van Sam Felt, valamint Accent is Tóth Abigaillel. Ezekben a percekben most a Sam Felt elkészült interjút hallgatjuk meg, amit Kis Márti készített a Budapest Parkban, a backstage-ben.
1: Sam Felt, again, here in Budapest. What a pleasant surprise.
2: Sam Felt, újra itt Budapesten. Milyen kellemes meglepetés.
3: You can't get rid of me.
4: Nem tudtok megszabadulni tőlem.
1: Whenever I hear your name, I immediately think about two songs from the 2010s.
2: Amikor meghallom a neved, azonnal két 2010-es évekbeli dal jut eszembe, az egyik a Robin S. Show Me Love feldolgozás és a Summer on You, és mind a két dal meghatározta a 2010-es éveket. De az EDM sokat változott, a TikTok fenekestül felforgatta a piacot, a streaming platformok szintén. Mi a legnagyobb kihívás számodra most 2026-ban?
3: Well, it's definitely not as easy to get a stream anymore. You know, like it was before, I'm talking 3-4 years ago.
4: Nos, ma már biztosan nem olyan egyszerű streameket szerezni, mint 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mielőtt a mesterséges intelligencia elárasztotta a piacot. Előadóként keményebben kell dolgoznunk, hogy fenntartsuk a brandünket, és az élő fellépések ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Szerintem a tömegből való kitűnés képessége kulcsfontosságú, mert rengeteg tucat termék árasztja el a piacot.
1: What makes Dutch DJs and producers?
2: Mitől ennyire sikeresek a holland DJ-k és producerek? Ott van Tiesto, Hardwell, Nicky Romero, Martin Garrix, te. Mi a titok?
3: I think we're a very small country, so it's very easy to collaborate with other DJs.
4: Szerintem, mivel egy nagyon kis ország vagyunk, könnyen tudunk együttműködni más DJ-kkel. Ha találsz valakit a Facebookon, vagy manapság a TikTokon, az én időmben még a Facebook volt, és csak ráírsz, hogy hé, én is DJ vagyok, nincs kedved átjönni a stúdióba? Na, az valószínűleg legfeljebb 30 percnyi útra van tőled. Úgyhogy szerintem sokat dolgozunk együtt. Emellett országként büszkék vagyunk arra, hogy az elektronikus zene lett az egyik fő exportcikkünk. Nincs belőle túl sok. A house zenét már nagyon korán a 80-as években és a 90-es évek elején magunkévá tettük, és persze mindig is nagyon liberális ország voltunk.
1: Actually, I asked Gemini this phenomenon, and the answer was...
2: Igazából megkérdeztem az AI-t erről a jelenségről, és a válasz nagyon hasonló volt ahhoz, mint amit most mondtál, de az egyik fontos tényező még az idősebb testvér hatás, amit írt, vagyis a mentorálás, hogy amikor valaki befut, akkor támogatja a feltörekvő előadókat.
3: Yeah, no, it's crazy. I started in the same bar as Tiesto.
4: Igen, és ez tényleg őrületes. Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Szóval ez elég furcsa. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Nincs bennünk sznobizmus, vagy az a fajta hozzáállás, hogy ó igen, rengeteg pénzem van, mutassuk meg a világnak, hogy milyen gazdag vagy híres vagyok. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Jó fejek ezek a holland DJ-k. Sam Felttel azonnal folytatjuk az interjút itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, de most hallgassuk meg a dalát a 13. helyen. Sam Felt, Hard Like Mine, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, folytatódik a Sam Feldtel készített interjúnk, amit Kis Márti készített egy hete a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Park backstage-ben. Sok világsztár holland DJ van, ugye, és nemrég megtudtuk azt, hogy ők egyáltalán nem rivalizálnak egymással, sőt, segítik egymás munkáját és a fiatal feltörekvő DJ-k munkáját is. Innen folytatódik a beszélgetés.
1: Your foundation, Heartfelt Foundation is still active, right?
2: Van egy környezetvédő alapítványod, a Heartfelt, ez még aktív mindig, ugye?
3: Now we're doing like a beach cleanup.
4: Igen, jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Who was the first? You are blondish, because she has Bye Bye Plastic Foundation.
2: Ki volt az első? Te vagy blondis? Mert ugye neki is van egy ilyen alapítványa, Bye Bye Plastic.
3: It was weird. When I started the foundation, she was
4: Igen, ez érdekes volt. Amikor elkezdtem az alapítványt, ő volt az egyetlen ember, akit a DJ világban találtam, aki bármit is tett a fenntarthatóságért. Szóval együtt takarítottuk ki az Ultra Fesztivált. Van is rólunk felvétel, ahogy szuperhős köpenyben rohangálunk. Tagjai voltunk ennek az Ultra szövetségnek.
1: You became a father 2 years ago.
2: 2 évvel ezelőtt apuka lettél, ami ugye egy hatalmas mérföldkő. Hogyan hatott ez rád?
3: Lots of ways. You know, I got a lot of advice. Like I got, when you're a father, you get.
4: Sok szempontból. Amikor apa leszel, mindenkitől kapsz kéretlen tanácsokat, te meg úgy vagy vele, hogy igen, én erre már teljesen felkészültem. De nem. Úgyhogy én sem fogok senkinek tanácsot adni, mert szerintem ez egy utazás. Az első év egy igazi érzelmi hullámvasút volt számomra. Körülbelül 1 év után kezdtem el igazán érezni, hogy hé, apa vagyok. Ez pedig itt a fiam, és most már tényleg tudunk kommunikálni egymással. Most 2 esztendős, és ez most tiszta szórakozás. Nagy hatással volt rám. Írtam is egy dalt róla, Hey Sun címmel, ami Aloe Blackkel közösen jelent meg. Ez a dal megmutatja azt, amit el akarok mondani neki, hogy hé fiam, meg akarom mutatni neked, hogy a világ gyönyörű. És ezt is akarom tenni. De jó példával kell járnom előtte, szóval továbbra is útra kell kelnem, és meg kell próbálnom a zenémmel egy kicsit boldogabbá tenni a világot. És persze megmutatni neki a világot.
1: How sweet, how sweet.
2: Ó, milyen édes, egy DJ apuka ül mellettem. Köszönöm Sam Feldt, és érezd jól magad nálunk.
3: Thank you, és köszönöm szépen mindent.
1: Ó, wow.
0: Amikor nem a riporter előtett rá egy magyar mondatot a külföldi sztárra, hanem magától tol egy ilyen elköszönést. Sam Feldtel készült az interjúnk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kis Mártinak köszönjük szépen. Nagyjából egy fél óra múlva meghallgatjuk, hogy mit beszélgetett Accenttel és Tóth Abigaillel a fellépésük után. Lé

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: 1-et. Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-én, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 9.

0: Itt a Rádió 1, itt a Top 50. Múlt hét vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett Accent és Tóth Abigail is. Hallottuk tőlük a nyár slágerét, a Sugar Daddy-t. Nem mellesleg Accentet mi hoztuk el először Budapestre. Ez volt itt az első fellépése. Ezután Kis Márti vele és Tóth Abigail-lel beszélgetett egy picit a backstage-ben.
1: I'm sharing the backstage with Tóth Abigail and Accent.
2: Szóval itt vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, mellettem Tóth Abigail és Accent, a titokzatos férfi, aki oly sok híres Rádió 1-es sláger mögött áll. Már túl vagytok a fellépésen, milyen érzés most?
3: Really great for me. This is my first show in Budapest, in Hungary, so it's
4: igazán nagyszerű. Nekem ez volt az első fellépésem Budapesten, Magyarországon, úgyhogy igazán megtisztelő itt lenni. Nagyon boldog vagyok, mert őszintén szólva ez felülmúlta az elvárásaimat. Az emberek nagyon kedvesek voltak, az energia elképesztő.
1: So you dancing when disco shit started?
2: Láttalak táncolni, amikor elindult a disco shit bulia, a lépcsőn táncoltál. Mindig ilyen vagy?
3: Yes, because the music you choose for the radio is great. All the time when I drive from Romania to
4: Igen, mert a zene, amit a rádióba választotok, nagyszerű. Valahányszor Romániából Budapestre, vagy Romániából Bécsbe vezetek, és átutazom az országon, mindig a Rádió 1-et teszem be. A zene tényleg szuper.
1: Abigail, és itt vagy te is mellettem.
5: Na, ne felejtsetek el engem.
1: Azt mondtam-e neked valaki, hogy olyasmi a hangszíned, mint a Dua Lipának? Ezt a Györke Attila mondta nekem.
5: Figyelj, mindenkitől megkaptam már nagyon-nagyon sokszor, és egyébként képzeljétek el, hogy volt egy olyan eset, amikor mentem fellépni, hallották a rádió, hogy a Sugar Daddy-t, és megkérdezték, hogy de jó, az az új Dua Lipa dal, és mondták, a taxisofőr mondta nekik, hogy ez nem Dua Lipa, ez egy magyar csaj. Hogy lenne ma?
1: És akkor angolul énekel.
5: Angolul énekel, és Dua Lipa. Aztán kiderült, hogy én vagyok, és akkor másnapra meg már le is volt szervezve villányba a kis fellépés, szóval igen, nagyon sokszor megkaptam már, de ez pozitív.
1: By the way, congratulations, because
2: Mellesleg gratulálok, mert mindkét dalotok uralja a top 50-ünket. A Sugar Daddy és a Don't Leave is nagyon szépen muzsikál.
3: Yeah, and that's all because Abigail here.
4: Igen, és ez mind az itt lévő Abigailnek köszönhető. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy két dallal is szerepelhetek a rádióban. A Don't Leave eredetije a Kylie volt valójában az első nemzetközi sikerem. Aztán jött a Sugar Daddy. And then
5: Sugar Daddy comes and képzeljétek el, hogy amikor én nagyon pici voltam, akkor én nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon-nagyon sokat hallgattam, de ezt most elmondom neki viszont románul. Deci, ce am zis eu? Când am fost mică, te-am ascultat mult cu părinții. Și acum suntem aici, noi doi.
1: Nem spanyolul mondtad?
5: Nem. Ugye mindig a szüleimmel hallgattam őt, is most már itt vagyunk, hogy ketten tényleg csináltunk dalt, és hát reméljük, hogy még több lesz.
1: Manifestáció, Abigail, bevonzott.
5: Biztos, hogy lesz.
0: Legyen így. Hamarosan folytatjuk az interjút, de most a Rádió 1 Top 50 5. helyén itt az egyik emlegetett dal. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Múlt hét vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépett ugye Accent és Tóth Abigail is. Már hallottunk velük egy beszélgetést. Accent nemrég elmondta, hogy elég sokat utazik Magyarországon, és mindig a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon örül, hogy két dalával is jelen van a rádiós slágerlista.

0: on a new single, so...
1: Valójában jelenleg is egy új kislemezen dolgozunk. Szerintem már most van egy nagyon erős dalunk, de itt-ott még változtatnunk kell néhány apróságot. De úgy gondolom, ez egy igazán erős dal.
0: It's a really strong song. Sugar Daddy, the song...
1: De hadd mondjak valami nagyon fontosat a közönségnek. A Sugar Daddy nemzetközi sikert ért el, a dalt játsszák a rádiók Franciaországban, Oroszországban és a skandináv országokban is. Ez hatalmas dolog. Oroszországban is, és még sok más országban. Úgyhogy most már tényleg szükségünk van egy másik, hasonlóan erős dalra.
2: Guys, thank you for staying with us.
3: Srácok, köszönjük, hogy velünk voltatok a backstage-ben, és éreztétek jól magatokat nálunk.
4: És egyébként nagyon jól is érezték magukat velünk a fellépésük után a backstage-ben. Kis Mártinak nagyon szépen köszönjük az interjúkat, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is tartja első helyét Accent és Tóth Abigail.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329.

0: forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Új is meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, tölts fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
7: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most
4: Rádió
8: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, hát akár érdekel minket a BL döntő, akár nem, érinteni fog minket, hogyha Budapesten közlekedünk ma a városban autóval, vagy bárhogyan. Giga lezárások, ezt lehet tudni. Lezárták például az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út felől a Hősök tere felé. Hát tájékozódjunk, mielőtt útnak indulunk. Dua Lipa a Daily Mixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
0: Rádió
5: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermek.

0: Minden nap dél és egy között mixben szólnak az igazi mai slágerek, meg az ilyen klasszikusok is, a brit Acid House DJ producer Guru Josh dalának a 2008-as remix változata. Infinity, hozom a Rádió 1-en.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: sláger megy, a buli pedig folytatódik a Daily Mix után is, olyan fantasztikus zenékkel, mint a Hurts és a Wonderful Life a Purple Disco Machine remixben természetesen, de elcsíphetjük a Vadi új Taylor Swift dalt is, de szeretjük!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

boy. Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés, készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit szinti pop, érezhető rajta az Europop hatás is, sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Szigala után pedig maradunk még a menő DJ-knél, de most Martin Garrixet húztam elő a kalapból, annál is inkább, mert ma az ő egyórás exkluzív DJ szettje szól majd éjféltől a World Is My Radio Show-ban, és hát itt van a vokalistánk is, Dua Lipa, akinek nem ez az egyedüli DJ kollaborációja, hát talán a leghíresebb az a Calvin Harris-szel közös One Kiss, de dolgozott együtt a Silk City-vel is. Scared to be Lonely.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ilyen buli klasszikusok, mint Rihanna és a Don't Stop the Music, a dal, amiből visszaköszön egy Michael Jackson klasszikus, a Wanna Be Starting Something, hát és egyébként is Michael Jackson lázban az életrajzi filmnek köszönhetően, ugye ez egy 1983-as dal volt a Thriller albumról, és hát nem Michael Jackson hangját, hanem a kórus részt kölcsönözték ehhez a dalhoz, mégis Michael Jackson fel van tüntetve hivatalosan, mint társszerző. Rihanna, Don't Stop the Music, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 2 óra előtt járunk egy kicsivel, hát eseménydús a hétvége, ma ugye BL döntő, holnap május utolsó vasárnapja, vagyis gyereknap, csak szólok, hogyha a programtervezés az éppen most napirendi pont, gyereknap lesz vasárnap. Úgyhogy ne érjen senkit váratlanul a dolog. Loi érkezése sem, a Get Lucky-t már bekészítettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch.
6: Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió 1.
0: Rádió 1.
10: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexa, New Religion, a dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusza az Insomnia adja. A pop történelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexa az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rollo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom! Deep

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: Rádió Egyen hamarosan. Szerem barátunkat hozom, jön az Azizám, és azt is mutatom, hogy milyen eseményre lehet jövő héten páros belépőket nyerni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: billegje, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent, és nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: megy a Panicked diszkó után pedig, hát másfajta diszkó, Sam Feltel, akivel múlt vasárnap diszkoztunk a Budapest Parkban a születésnapi fesztiválon. Beszélgettünk vele a backstage-ben, elmondta, hogy annak idején abban a klubban kezdett, mint Tiesto, és amikor ezt Tiestónak elmesélte, akkor hát ilyen instant barátság szövődött kettőjük között. Ma este a World Is My Radio Show-ban, hát konkrétan évféltől egy másik holland star DJ, Martin Garrix 60 perces mixe szól majd. Nem érdemes kihagyni.
1: Hey, what's up? This is Sam Feltel. You're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat, Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Funk Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
0: Hallgassa a Rádió 1-et, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon 10-én, mondja a szlogent, és nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Pompás társaságba csöppenünk ebben az órában, és itt lesz Miley Cyrus, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, de nem csak a csajok támadnak, hanem fantasztikus férfi hangok is szólnak. Most Teddy Swims és a The Door. BL döntő van, úgyhogy elég kacifántos a közlekedés. Például van egy rendkívüli kamionstopp még délután 5-ig, aztán este 10 órától is elkezdődik egy újabb. A BKK pedig arra kéri a szurkolókat és a budapestieket, hogy a rendezvény idején a közösségi közlekedést válasszák.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy most. Sabrina Carpenter, aki az elmúlt pár évben A-klassz szupersztárán nőtte ki magát, hát például idén szerepet a Muppet Show-ban, aztán ugye a Coachella Fesztiválon megtáncoltatta Madonnát, úgyhogy zajlik vele az élet, és hát a sztárság árny oldalait is megtapasztalhatja most már. Például letartóztattak egy férfit, aki betört az énekesnő Los Angeles-i otthonában. Engedély nélkül behatolt, bejelentést kapott a Los Angeles-i rendőrség, és hát nem volt hajlandó a férfi elhagyni az ingatlan területét, illetve a kertet, mert odáig jutott be, úgyhogy össze is feregedett a rendőrökkel. Elég meleg volt a helyzet. Sabrina Carpenter, Espresso, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenéshez is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig egy óriás nagy pop klasszikus, Meghan Trainor és az All About That Bass. Ugye az év elején számoltunk be arról, hogy Meghan anyuka lett megint, a harmadik gyermeke született meg, ezúttal béranya segítségével, és már akkor beharangozták, hogy lesz világkörüli turnéja. Csodálkoztam is, hogy ezt így hogy? Hogy vannak még energiái egy picike mellett? Hát kiderült most, hogy a sztár is csak ember, lefújta a koncert állomásokat. Hát két hónappal a kezdés előtt, 2026 nyarára tervezték ezt a Getting Girl turnét. A közleményében kifejtette, hogy a harmadik gyermeke érkezése után rájött, hogy ez így Mission Impossible nem tudja összeegyeztetni az újszülött gondozást és a turnézással járó megterhelést. Szóval a Getting Girl turnére egy picit várni kell, a nagy klasszikusára viszont nem, mert indítom

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az imént a Fastboy tesó páros, akikkel a tavalyi születésnapi fesztiválunkon bulisztunk együtt, hát akkor most hozok egy előadót a múlt heti bulinkról. Siri remixében szól nem sokára Ed Sheeran dala, a Camera. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: reggel. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a hétvégi autóvezetéshez is, ami hát most Budapesten nem lesz éppen kezdő szint, mert hogy a BL miatt, a BL döntő miatt nagyon sok lezárás van, érdemes tájékozódni indulás előtt. Van most egy rendkívüli kamionstopp is, még délután 5-ig, aztán este 10-től ismét érvényben lesz vasárnap este 10 óráig. Félix Jen, Sáuz és egy ilyen összekapaszkodva éneklős dal a folytatásban, ez a Walk With Me. Jó hétvégét a Rádió Egyen!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Bekészítettem a 21 Pilots dalát, és fontos info rádió egyesek, hogy tűzgyújtási tilalom van péntek óta, úgyhogy ha sütögetés a terv erre a hétvégére, akkor pár dologra figyelni kell. A tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani, gyorsan megnéztem, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. Aztán a vasút és közútmenti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. Nagyon hivatalos vagyok, tudom. Ez egyébként vonatkozik a kijelölt tűzrakó helyekre is. Parlag gazégetés az abszolút tilos most, viszont nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. Ne tüzeskedjünk ezen a hétvégén, ez a lényeg, mert tiszta száraz minden. 21 Pilots Heroes, hozom a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul

0: Búmerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magái az Edwards Ranch.
8: Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
9: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
11: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
14: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
2: Ali hop! Mondaná Cookie, ha itt lenne a stúdióban, de Cookie igazoltan távol van, de hát nyomokban Cookie-t tartalmaz ez a 60 perc. Nagyon is, mert hogy itt hagyta a Cookie a kis 60 perces Before Party show-ját, úgyhogy én Kismárti szervírozom, aztán jön majd az élő kívánság műsor is. És most egy picit nosztalgiázunk, egy kicsit visszatekintünk a múlt hétvégénkre. Vasárnap együtt bulisztunk a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nemzetközi sztárokkal, a Rádió 1-es DJ-kkel, és ugye a már is hallható Accent is ellátogatott hozzánk, adott egy backstage interjút, és elmesélte, hogy valahányszor ugye a régión keresztül autózik, Magyarországon csak a Rádió 1-et szokta hallgatni. Hát Accent, ha itt vagy, akkor hello, jó utat neked is! Ez a Don't Leave!

0: Parti Show-ban pedig Cookie Mixében szólnak a legmenőbb rádió egyes zenék egészen este 6-ig, akkor indul majd az élő kívánság műsor, és diszkósítnak World is My Radio Show is lesz természetesen, úgyhogy a menő mixek nem maradhatnak el éjszaka sem, és ma lesz egy igazán exkluzív mixünk pontban évféltől, Martin Garrix a World is My Radio Show-ban, úgyhogy nem érdemes kihagyni. Üzenetek is érkeznek, 0620 311 111. Hát Viber üzenetben elküldte nekem Tomi, hogy teleengedték a kis kerti műanyag medencét, de hogy nagyon tudatos víz felhasználók, ezért amikor már kimásznak belőle a gyerekek, akkor rálocsolják a bokrokra. Nem a gyerekeket, hanem a vizet. Képzeld, Tomi, én ugyanezt szoktam csinálni. Örülök, hogy más is partner ebben. A folytatásban pedig Cookie francia kollégája érkezik, és egy ismerős alap egyébként a 80-as évekből. A felvétel a New Shoes 86-os ikonikus I Can't Wait szinti popslágerének a modern feldolgozása. Bob, köszönj már, belégy szíves!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen. I Can't Wait, ez a dal címe, a vokalista Kajsa. A lemezjátszóknál pedig Bob Sinclair, ez a Before Party Show, a Rádió Egyen. Ha itt lenne Cookie, most azt mondaná, Ali Hop!

aki. Csak nem a Loco-Loco, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Before Party Show-ban is, a folytatásban pedig egy olyan dal, ami hát egyszerre hipnotikus, de közben ilyen nosztalgikus hangulata van. Yeah! A Loco Loco. A guatemalai-amerikai Gordo, korábban Carnage volt a neve, és a holland hard techno producer Reinier Zonnenveld közös elektronikus zenész számáról van szó, idei megjelenés, és hát teljesen megörülős.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Márti, de természetesen meg Kukival lesz holnap az élő kívánságműsor. Zoli Ausztriából hív, dolgoztok? Jól tudom, Zoli?
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Szia, hello! Minden hétvégén vagy ez most egy ilyen kivételes szombat?
1: Á, majdnem minden hétvégén kint vagyunk Ausztriába, Salzburgba.
0: És onnan üzensz te most valami spanodnak, ugye? Igen. Kinek? Tiéd a szó, mondhatod?
1: A Vince Tibinek szeretnénk, alias Túzsónak boldog születésnapot kívánni. Bonzsi, Gábor és Roland.
0: Nektek jó munkát, és aztán jó bulit estére.
1: Jó, köszönjük szépen. Hello,
0: sziasztok! Szia. Most reggel Lili vadi új dalára lesz a buli. Ez a Heal Me.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. Hát,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is, ez pedig már egy aktuális kedvenc, a brit szupersztár, a sokszoros Brit Awards győztes Ray, többek között Tamara kérte tőlünk ezt a dalt, tehát apropó nélkül azt mondta, hogy egyszerűen csak szereti, hát nem vagy vele egyedül, Ditti, te pedig kinek küldöd?
1: Ezt a dalt, ezt a kis pörgős valami vidámat, ezt édesemnek szeretném küldeni, így tudja, hogy kiről volt szó.
0: Legyen így. Szia, Ditti!
1: Köszönöm szépen. Szia, tudásnapot nektek!
0: Hát Ray még keresi az igazit. Where is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsorban pedig Lady Gaga, Zita és Emese is ezt kérték tőlünk Viber üzenetben a 0620 311 111-en. Csörgünk, felveszem, hello, Rádió 1!
1: Hello, szia, mi újság?
2: Hello, te itt, Fali újság. És ott?
1: Lehet számot kérni?
0: Igen, már kitalálom, te is Lady Gaga?
1: Kérlek szépen, nyázd le! Beszállnak az aranyakörsörözőbe, Békéscsabára.
0: Vettem, Lady Gaga most a

0: vagyok, ez számot kérni, minden persze is ebben zúkkelnek, meg persze minden adrenálisok is, hogy ez ne ilyen szó hátra ír, és hajlá Paris Saint-Germain.
1: Na és melyik dalra gondoltál?
0: Hát mondjuk a David Guetta.
1: Szia is vele tart, figyelj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

A üzenetben, hogy az anyukája nagyon nagy Coldplay rajongó, úgyhogy küldjünk neki egy Coldplay dalt, mert együtt közösen hallgatnak minket az autóban. A Sky Full of Stars-t bekészítettem, nagyon-nagyon szeretjük, és hát egyben Avicii rajongóknak is kedvezünk. Szia Márti, nagyon sok kamionos nem ért haza a foci meccs miatt, úgyhogy ugye kamion stop van. Én is kint hétvégézek, létszi gondolj ránk, rátok is gondolok, és most nektek szól Kamrád dala, a Be Mine, itt az élő kíván.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Hello!
1: Szia! Már századjára hívlak titeket, de küldök egy számot Dórinak és Blankának. Most voltunk énekkaros fellépése. Valami nagyon bulisat, mert még hosszú lesz az este.
0: Oké, okay, jön a Joel Corey.
1: Én is én. Szia!
0: Hát szerintem Izzy Bizu is jól muzsikálna egy énekkaros fellépésen. Olyan jó név ez az Izzy Bizu. Mindig az jut róla eszembe, hogy Rizzy Bizi. Ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy parti hangulat a folytatásban Bibi Rexának és hát persze a Faithlessnek köszönhetően. Hello Márti, Ausztriából a kislányomnak Bibi Rexa új dalát küldöm. Köszi Frici. Hát nagy valószínűséggel erre a dalra gondoltál. Roli, kinek üzensz ezzel a dallal?
1: A sógoromnak, Adriennek ma van a születésnapja. Sokáig éljen.
0: Éljen sokáig, ti pedig bulizzatok nagyot. Hát erre a dalra szerintem menni fog. New Religion, Bibi Rexa, Faithless a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me

csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Én, Kuki, magyar hangja kis, mert ti most elköszönök, de még egy David Guetta, Jennifer Lopez újdonságot hozok, ez a Save Me Tonight. Fú, egyszerre dívás, klubos, Tibi kérte tőlünk. Indul nem sokára a Disco Sheet is, aztán a World Disney Radio Show, benne egy órás Martin Garrix mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít!
4: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello! Szevaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3-asban, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert szüksége lesz majd holnap is egyébként főleg, de ma Dán Szent Miklóson játszom majd 22:30-kor, a műsor után egyenesen indulok le.
7: Én csak fél éve vagyok itt, mert egyébként én már lent Balatonfűzfőn bobozok, és utána jövök a fővárosra, visszajátszok majd a

160 tisztaságú magas BPM tartalma adrénszínről a diszkosita a Rádió 1-en, Bárány Attilával, aki mixálom, vagy PJ-es velem, DJ Juniorral, 3D-ben vagyunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy már elő szombatunk lesz, és a vasárnap sem lesz nyugodt, ugyanis egy családi közönség találkozó rendezvényen fogunk játszani Pátyon. 15 órától várunk mindenkit sok-sok szeretettel, és ott leszünk egészen este 7-ig. Diszkosít pizza kóstolás lesz. Az első 150 vendég kap egy ajándékszelet diszkosít pizzát, és

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárin Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Jankák, Zsanettek, Dezsők, Dittek, Félixek, Jaminák és Vazulok, J-vel nem Y-nal. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Metzger Viki, Varga Nikolett, Kortya Vilmos, Vecsésről, Kútvölgyi Sára, Harlon, Shamsudin, azt hiszem így kell mondani, Németh Bálint, Kocsis János, Johnny Ki Palmer és Bozsek Már. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Zsanett az én kedvesem, úgyhogy én is boldog névnapot kívánok a kedvesemnek, és egyébként tényleg ez egy érdekes nap, mert Metzger Viki meg a DJ tanítványom, ő meg születésnapját ünnepli, neki is boldog születésnapot kívánunk. Egyébként holnap ezt megünnepelhetjük, mert hogy Vizakóstól lesz ugye lent Pátyot, világbajnoki második helyezettel, és diszkosít együtt 4 órán keresztül, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel délután 3-tól.
0: Boldogot mindenkinek, egyébként én már nagyon-nagyon várom ezt a kis vasárnapi hajcihőt, mert ez egy teljesen más rendezvény lesz, mint ami bármi is volt eddig a diszkosít történelmében.
1: A sok beszédét meg elnézést kérünk még hozzá a diszkosít vadonatúj dalával. Érkezik a Sorry, itt a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi mai slág.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, egy diszkos itt Radio Show, DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Meg vagy dicsérve, mert végre volt egy téma, és így kötöttél hozzá, és jó volt a
0: számszínű. Bocsánat, már mutam a számszínű.
1: Nincs bocsánat.
0: Na igen.
1: Please don't say I'm sorry.
0: Oké. Okay.

Klasszikon játszak, és kettőre pedig megyek Győrbe, a kedvenc klubomba. Mindenhol le fogom játszani azt a dalt, amit az elmúlt hétvégén már mindenhol nyomtam, Barcelonában a reptéren készítettem el. Jön Imael Angel és a To The Sun, itt a Rádió Egyen a Discosheet-ben, de nem Hugeltől, hanem Bissensuelben.

0: az azért tisztaságú magas BPM tartalom, Madrid szülő diszkosít a Rádió 1-en, bár ennyitől a mixeit van Honvai PJ és én DJ Junior, holnap pedig együtt pizzázunk, délután 3-tól 7-ig ugye Fágyot. Én ma este egyébként 22 óra 30-tól Dán Szent Miklós főterén játszom egy nagy koncert után, várok mindenkit oda nagy szeretete, addigra szerintem pont lemegy a BL döntő, és itt Budapesten majd. BL döntő, akkor a hajci van körülött, ez ami félelmetes, tehát nem általában ez úgy szokott lenni, hogy az Attilát semmi nem érdekli, a diszkoldás, ez se, ugye?
1: De egyébként ez érdekel, én megmondom őszintén, a problémától félek. Vagy francia drukkerektől.
0: Na így is lesz.
1: Mert ha nyernek, az a baj, ha kikapnak, az a baj.
0: Jó, de angolok se olyan egyszerűek.
1: Igen, azért. Igen, szóval nem oldal. Járunk jól. Tehát, nem járunk jól.
0: És hogyha ezt az érdeklődés témát megnézzük az én oldalomra, akkor engem minden érdekel, a fotball, a labdarúgás sem ennyire. Szóval ez nagyon fontos. Igen, nem érint akkor ez a mai nap.
1: Sem na, elmondom, hogy mióta ismerem a Juniort. Onnantól, hogy ez a dal létezik.
0: Na. No.
1: 1991-ben jelent meg a Genesisnek az I Can Dance című száma, még talán léptünk is egyszerre őkörségbe a Kék Golyó Music Caféba.
0: Ez tényleg így volt.
2: Jézus Mária.
0: Bizony. Nagyon durva, nem? Azt a minden. Ez mennyi? Ez 35 éve. Én akkor voltam 15 éves.
1: Na jó, szóval jöjjön a Genesis féle I Can Dance. Persze 2026-os biztonságban itt a Rádió 1-en.

0: Tóth Eddig búcsúzunk. Én az a búcsúzom, hogy ma este 22 30-tól a Dance & Mikos főteren játszom, holnap meg a srácokkal pizzakóstoló, hogy diszkósi pizzakóstoló. Ilyen még soha nem volt, úgyhogy készüljetek, Pátyon találkozhatunk délután. 3-kor mi már ott leszünk, mind a 3-an zenélünk is, és közönség találkozó is, meg piázgatunk el veletek, úgyhogy gyertek, lesz egy ilyen meet and eat and eat. Holnap este én mixelek itt a rádió, este 8-kor találkozunk, szevasztok!
1: Én már itt se vagyok, ugyanis Balaton fűszvön zenélek, illetve bobozok, tessék megérkezni, utána pedig a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon. Ha még Pici voltam, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, szavaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice D.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, hogy tökéletes after leszünk a budapesti BL döntő után. Indítjuk a szombati különkiadásunkat méghozzá Kabai Andrissal, vagyis a Loving Arms-szal. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát 2000-rel robog a nyár, fogalmazzunk így, hiszen ezen a héten nagyon nagy szerencsénk volt, reméljük, hogy azért ilyen marad az egész. Úgyhogy én azt mondom most nektek, hogy igazi nyárias, dögös és szexi zenéket hoztam el nektek. Ilyen az első is, ami ugyebár nagy kedvencünk Cyril remixe, a rádió és születésnap egyik sztárja, úgyhogy az ő remixében szólal meg majd Ed Sheeran, csak kamera. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Martin Garrixet ma éjféltől csak itt nálunk. Mérkezik most Andris?
1: Na szóval, hát nyári a zenéket ígértem, és hogyha már a citromot beletesszük a vízbe, és lesz belőle mondjuk limonádé, akkor a dropba is bele lehet lenni, és akkor lesz Limon Drops.
0: Oly, de szép volt ez, Andris! Azt a mindenit! Gyönyörű!
1: Igen, hát ez a receptje a nyári a zenének, úgyhogy ezt már meg is ezt Max Niklas meg is alkotta nekünk, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a Rádió 1-en a Verizmár Radio Show-ban.

0: Joel Corytól a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nektek is érdemes ma jó sokáig maradni, éjfél után Martin Garrix játsza a heti guest mixünket. Üdv a most érkezőknek, hello mindenkinek, szevasz Andris, neked is.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Hát Andris nem viccelt, amikor azt mondta, hogy igazi dögös nyári szexi zenék jönnek, régi kedves ismerőseink érkeznek, ugye, Vava és Sombrita, amiből Lauer és Kanát csinált egy egészen elképesztően jó remixet, és most itt van ez a dal 2026-ban megint egy vadonatúj változatban.
1: Adri Block készítette ezt a csodát, nekem nagyon tetszik, benne van minden, aminek benne kell lennie. Nagyon dögös, nagyon nyári, igazi Rádió 1-es, úgyhogy ezzel robogunk tovább itt a Rádió 1-en a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este a Loving Arms a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. Jön már is Kungs.
1: Kungs mindig mutat valami újat, és hát ez is nagyon új, valami nagyon szexi, ha már ennél a vonalnál maradtunk. Get Away. Igazából a szettjeim elején ezt a zenét mindig lejátszom, és észrevettem, hogy nagyon nagy energiája van, mindenki elkezd rá mozgolódni, elkezdi rá mozgatni a fejét, a lábát, és tulajdonképpen elindul az egész tánctér. Hát ezzel induljon el tulajdonképpen a ma este is, úgyhogy itt is van Kungs és a Get Away a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon érett már ez a kollaboráció. Jennifer Lopez és David Guetta együtt, ez volt a Save Me Tonight. A Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Andri és Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Na, én köszönöm, Geri, úgyhogy kitartás a továbbiakban. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok, szia Geri.
0: És maradjatok mindenképpen, mondom, hogy mi a további menő, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week, 11-kor jön Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Martin Garrixet látjuk vendégül. Jól hallottátok?
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Nyúvik viszi nálunk tovább a szombat estét. Szevasz, Nyúvik!
1: Hello, Geri! Szevasztok, Rádió 1-esek! Fantasztikus zenékkel, csupa újdonsággal érkezem ma este hozzátok, úgyhogy Alex Kenji-vel és a Bumble-val, és ebből pedig egy hamai PG Roberto Vini coverrel megyünk, és természetesen jó szórakozást hozzá!

0: Pavárt vendégmixe. Na nyúvik, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Kérlek szépen, színes fények, külföldi számok, diszkózenék. Merszelből jön ki a Rugby Disco, egy vadúj felvétel, ami szerintem igazán dögös, már többször próbáltam a klubokban is. És természetesen itt Rádió Egyel is. Aztán jövök egy saját a Real House-zal jó néhány évvel ezelőtt, Storm a Sound-dal, és velem nyúvik kell itt a Rádió Egyel.

0: Szevasz, Newbik, neked is, még egyszer.
1: Hello, Geri, szevasztok mindenkinek.
0: És ahogy ígértük, rengeteg friss zenét mutatunk be nektek ma este is. David Guetta érkezik a legújabb megjelenésével.
1: The past, the present and the future. Tehát tessék figyelni a vadúj David Guetta itt a rádió.

0: Rádió 1-et halljátok itt a Third Is Mine Radio Show szombat este 11-ig New Week, aztán 11-től Antonio lemezjátszói mögött, pontban éjfélkor pedig indítjuk Martin Garrix 1 órás vendégmixét. Nagyon-nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer, éjfél után Martin Garrix jön majd nálunk a guest mixben. Most pedig éppen a Medusa dupláz, ez az ő friss remixük volt a híres Green Velvet klasszikusra, a La La Landre, és most egy Medusa remix után egy Medusa dal.
1: Ez pedig nem más, mint Medusa felvétel, és a Don't Wanna Go Home.

0: Fix, szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Kérlek szépen, robogok tovább Tűserdőre, és onnan pedig egy, hát nem is tudom, egy csillagkapun vagy bármin keresztül átmegyek majd Szlovákiába, úgyhogy Felső Szeli lesz majd a második helyszín, úgyhogy ezen a két helyszínen fogok táncoltatni majd.
0: Hajrá, akkor jó bulikat kívánok neked, mi pedig itt adásban innentől

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti!
1: Hello mindenkinek, sziasztok Rádió Egyecsek, szia Geri! Így zárjuk május utolsó szombat estéjét, méghozzá Alex Kenji-vel, a Bambolé érkezik egy sajátos remixben. Itt a World Is My Radio Show-ban. Jó rádiózást mindenkinek, tekerjetek fel a hangerőt!

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Build His Mind radio show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombat este Antonio Mix-el tartjuk a tempót.
1: Hoztam nektek egy akkora nyári slágert, hogy a fal adja a másikat. Nagyon sok klubban játsszák, a DJ-k előszeretettel pörgetik, és szerintem zseniális lett. Érkezik Anadir és a Talk To You itt a Third Is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

új Maxnek a dalát előszeretettel pörgetem, az eredetit nagyon sokat játszottam, még Bakelit lemezen is megvan, és nagyon örülök, hogy hozzányúlt, megcsinálta. Úgyhogy Pool Max-el megyünk, és a Saint Castle-szel, utána pedig hoztam nekik egy igazi klasszikust, amelyet elővett Shermanology és feldolgozta. Érkezik az Insane, eredetileg Cypress Hill-ből, úgyhogy kettővel lövünk most rátok itt a Birdies Man Radio Show-ban. Tekerjétek fel a hangerőt!

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Szombat este, pár perc múlva éjfélkor indul Martin Garrix várva várt guest mixe. Anti, te ma hol játszol még?
1: Ahová szeretnélek csalni, tudom, hogy vár a kutya, tudom, hazamegyünk, megsétáltatjuk, ígéret, de utána vissza kell jönnöd, ugyanis itt leszek a hegylábánál, nem messze a Rádió 1 stúdiójától, és klasszikus fog játszani. Úgyhogy, ha valaki

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Martin Garrix. Martin Garrix. World is Mine Radio Show
2: starts now. World is Mine. Elmúlt évfél, hello mindenkinek, indul Martin Garrix egy órás guest mix hozzá az Ed Sheerannel közös dalával, amire 10 évet vártunk. Repeat it! Stay.

0: mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Találkozunk holnap este 9-től. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást és boldog júniust mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez egy erős kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy erős folytatás. Nagy Bogi, de show leszek újra. DJ Metzger Miki remixében, csak itt a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió egyik csak igazi mai slágerre, tehát egy nem akármilyen BL döntő után. Mi már fordulunk egy újabb foci örületre. Jövő héten Balázséknál ugyanis jön a nagy kapujarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros utazás Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére, a napi díjak között pedig 65 szolos lett TV. Jövő héten, tehát Balázséknál itt a Rádió egyen, pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a folytatásban pedig az a brit énekes, akinek a nagy barátja az előző órában egy spéci guest mixben szerepelt nálunk. A barát Martin Garrix, a angol énekes pedig Ed Sheeran. Ő jön most az igazi mai slágerrel, ez az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Fogyarázson pedig egy olyan énekesnő, aki kilépett az együttműködések árnyékából, sokáig azt jósolták neki, hogy hát ez az ő karrierje, nagyon jó hang, de hát ez vár rá, mondjuk azért nem kis nevekkel, hanem David Guetta és hasonlók mellett mögött énekel, de mostantól az utóbbi időben hát egyértelműen bebizonyította, hogy ez távolról sem így van. Ő bizony egymaga is megtölti a teret, megtölti a színpadot és a stadionokat, és ilyen igazi mai slágereket készít. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is